0: Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Megszavazta a kijevi parlament a miniszterelnök felmentését, így a döntés értelmében Julija Szviridenko és a teljes ukrán kormány távozott hivatalából. A kabinet menesztését a 450 fős törvényhozásból 258 képviselő támogatta. Az új kormány kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig a kormányfői feladatokat ideglenesen Denis Smihál első miniszterelnök helyettes látja el. Tűz ütött ki egy épületben Brüsszel központi részén. A katasztrófában legalább ketten meghaltak, négy embert pedig még keresnek a mentőcsapatok. A két áldozat holttestét az egyik liftben találták meg. A tűzoltók attól tartanak, hogy a többi eltűnt is a felvonókban, vagy a ház más részei rekedt. A tragédia előtt a második emeleten keletkezett kisebb tűz, amely a gyorsoltás ellenére átterjedt a liftaknára is. Ma éjféltől legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió. Ismét lesz déli harangszó és éjfélkor himnusz. Az MTV a sajtó és marketing irodájának közleménye szerint olyan műveket is hallhatnak, amelyek az elmúlt 16 évben kiszorultak a közmédia műsoraiból. A megújuló Kossuth Rádióban mostantól a minőség és a kulturális érték lesz a műsorszerkesztés fő szempontja, hangsúlyozták. A részletes műsor a mediaclick.hu oldalon megtalálható. Marad a napos idő, holnap délutántól szorványosan záporok, zivatarok, bárhol kialakulhatnak, jégeső és erős viharos szél is lehet. Éjszaka 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
2: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a fővárosban a Könyves Kálmán körúton, a Hungária körúton sűrű a forgalom, a Rákóczi úton mindkét irányban torlódnak a járművek, és a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé, az Árpád hídon Pestről Budára már nagyon lassan lehet haladni. A budai oldalon a Hegyalja úton a Bakcsomópontnál, a Margit körúton a Szél Kálmán tér felé torlódnak a járművek, a kivezető utakon mindenhol sűrűsödik a forgalom. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, és kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Örülök, hogy legalább itt a második órában együtt vagyunk, bár abban reménykedem titkon, hogy voltak itt Önök közül az előző órában, így például hallottak a Queen Symphonicról, illetve hallgattunk közösen történelmi kávészünetet. Ebben az órában egy rövidke sztori következik egy olyan dalról, amelyről ezt a sztorit már sokszor elmondtam, úgyhogy remélem lassacskán már rögzül. Aztán pedig van egy legendás szülöttünk, születésnaposunk is, róla is beszélünk majd előtte, közben is utána természetesen zene. És ahogy az első órát egy bombondallal kezdtük drága Szolnoki Péter barátunk emlékére, így ezt az órát is egy bombondallal kezdjük, amely hát egy kicsit később szól, mint ahogy azt a címe mondjuk indikálná, de az kétségtelen, hogy ettől még a dal ugyanolyan jó, mint mondjuk farsangi időszakban. Emlékszem, milyen lelkes volt Péter, amikor hozta a dalt megmutatni, és aztán természetesen elkezdtük játszani. Jöjjön tehát július 14-én, bár szerintem azért bármely napján jól szól, a Bombon és a Farsangi Funky.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. A második órában járunk. Az idő, ahová visszaugrunk, 1979. július 14-e, a diszkóláz nagyjából csúcsa. Nem meglepő hát, hogy Donna Summer valójában prostituáltakról szóló dala, a Bad Girls volt az első az amerikai listán. Ez a dal volt egyébként a 7. nagylemezének a címadója, és ugyanezen az albumon található a másik, erotikusan túlfűtött dala, a Hot Stuff is. Tegyük hozzá, hogy ezek bizony ilyen felfokozott erotikával töltött idők voltak, úgy a 70-es évek vége felé. És akkor ismételjük át a dal mögötti sztorit. Ez pedig a következő. Donna Summer elküldte valamiért a titkárnőjét, akit az utcán prostinak nézett egy rendőr, és emiatt vegzálta. Ez úgy volt lehetséges, hogy a 70-es éveknek ebben az időszakában, hát még az utcán is meglehetősen lengén öltözködtek a hölgyek, vagy legalábbis olykor félreérthetően. Amikor az asszisztens visszatért, elmondta a történetet, és ebből lett a dal, amelyben majd a tut-tut, bip-bip hangokat is hallani fogják. Ezzel a szerzők azt imitálták, ahogyan a férfiak dudálnak és beszólogatnak az utcán flangáló iparági szereplőknek. Ennek a dalnak a nyers verziója már évekkel korábban elkészült, és amikor a kiadó vezetője meghallotta, úgy gondolta, hogy inkább Cher-nek kéne adni. Donna Summer azonban ezt visszautasította, mégiscsak övé volt a sztori, meg persze a titkárnőjé, így aztán a dal egy időre dobozba került, aztán amikor kikerült a dobozból, akkor, mint ahogy mondtam, 79. júliusának közepén már első volt a listán. Úgyhogy tut-tut, bip-bip, Bad Girls.

0: bizonyos értelemben szerettük volna, vagy hát az örökösök szerették volna, hogyha ezt a címet adjuk a kiállításnak is. Kalokagatia az az erkölcsi jóság, a lelki nemesség, testi szépség, harmónia, ilyesminek a kifejeződése az ókori kultúrában. Ennek az allegórikus megjelenítése van tulajdonképpen szó az apollói szépségnek a megjelenítéséről. Hogyha ebben a filozófiai rendszerben gondolkodunk a művészet esztétika, hogy a Nietzsche-nél lehet olvasni azt, hogy itt a művészet az lehet apollonikus, vagy Dionysus-i. Uh-huh. Most Dargai esetében ez az apollonikus művészet jelenik meg, és ez a Kalokagatia sorozat, és ezen alapul, és ezért kapta ezt a címet. A kiállításunk az úgynevezett boxban van, tehát ez az alaksori teremben, és ezek alacsony termek. Ide inkább kisebb jellegű munkák kerültek, olyannyira, hogy a legnagyobb munkát, amit elhoztunk, ez egy szoborterv, de nagyméretű, ez a Tourneon nevet viseli, Tourneon, tehát a Tour, mint torony, és a Neon, mert hogy Neon csövek is vannak rajta. Ez az előtérben, ahogy az ember lejön az alaksorba, és ott szemben a ruhatárral ott található meg ez a szobor, mert hiszen nem fér be, nem tudtuk bevinni az ajtón. Csak ennél kisebb jellegű művek vannak kiállítva, reliefek, szobrok, térgrafikák, és vannak mobil munkák, mint mondjuk a fényfal, ami egy csodálatos, nagyméretű fal, és a holdfázisokat ábrázolja, illetve a luminoszkóp, ami egy televízió képernyő, és ilyen színes püstszerűségek kanyarognak rajta, és hát a legjelentősebb a fénymodulátor, ami három részből áll, három hosszúkás szerkezet, amely mozog, amelyben mozgó alkatrészek vannak, mozgó tükrök, ha úgy tetszik, fémtükrök, amelyek különböző színes fényeket vernek vissza és vetítenek ki a környezetükre, például a falakra, a teremnek a falaira.
1: Itt van idézetként tőle, hogy a jövő művészete tudományos meggyőződésünk formává válása lesz. Igaza lett?
0: Bizonyos értelemben igen, bár nem úgy, ahogy ezt gondoltam, mert ha azt nézem, hogy mondjuk most a mesterséges intelligencia micsoda térhódításának vagyunk tanulni a művészeten belül is. Tehát, hogy hány alkotó használ mesterséges intelligenciát, festők is, olyan formán, hogy mondjuk azzal terveznek, és aztán utána megfestik szabad kézzel. De ez csak az egyik felhasználási mód, mert hiszen készülnek filmek, készülnek fotók mesterséges intelligenciával, és hát nyilvánvalóan tud segíteni az a mobilok, vagy egyéb szerkezeteknek a létrehozásában is. Tehát ilyen értelemben kétség kívül van igazság ebben, de azt hiszem, hogy nem lehet abszolútizálni ezeket a kérdéseket. Tehát mindig van igény az egészen egyszerű, egészen hétköznapi, egészen ősi módszerekre. Szóval nem hiszem, hogy mondjuk a kézzel készült kerámiák azok valaha kimennének a divatból, vagy mondjuk a grafika, a szabadkézi grafika, vagy szabadkézi festészet, táblaképfestészet, neki is látjuk nem is azt mondja a reneszánszát, pedig hiszen mindig is jelen volt a festészetben.
1: Ha valaki nem ismeri az ő munkásságát, mire döbben rá, mivel találkozik?
0: Akinek a számára a képzőművészet kizárólag arról szólt mindez idáig, hogy a szabadkézi festészete vagy rajz az valamilyen formában a valóság minél tökéletesebb visszaadását jelenti, tehát a kézügyességet tudja igazából értékelni egy festményben. Uh-huh. Annak számára biztos első látásra megdöbbentő lehet egy absztrakt festmény, úgy általában véve. Tehát aki ezzel az igényel megy be, annak számára is izgalmas és érdekes lehet, különösen ezek a mozgó szobrok, ezek a fény visszaverések, talán ezek, amik elsőre megragadják a figyelmét, és talán kevésbé azok a reliefek, amik ezt a konstruktív absztrakciót jelenítik meg, amely mondjuk Kassák Lajos nyomán a képarchitektúra kapcsán lehet ismert, de hát mondjuk sok számára ez esetleg nem ismert. Ez eset elgondolkodhat arra, azon, amivel Dargai Lajos nagyon sokat foglalkozott, hiszen az ő szobrai, mobil szobrai is, meg ahogy már említettük, az egri fénytorony is tulajdonképpen azért készültek

0: ezek a, hogy közösségi terekbe kerüljenek nagyvárosokba, a nagyvárosi forgalmat úgy oldja, a nagyvárosi létet valamilyen formában oldja, barátságosabbá tegye. És ez a bizonyos turneon, amiről beszéltük, ami nem tért, hogy az ajtón, a kiállított terem ajtán, de az előtérben ott áll, ez is egy szoborterv, az ő esetében is, Sörfer esetében is, de Bazzarelli esetében is, arról van szó, hogy hogyan lehetne társadalmasítani a művészetet, hogy hogyan lehet úgy eljutatni a modern művészet is mindenkihez, a sokakhoz, legalábbis akiket ez érdekel, hogy egyszerűen bevonza a saját terébe azzal, hogy mondjuk köztéren jelenik meg.
1: Keresem a zeneiséget Dargai Lajosnál. Rábukkanhatok?
0: Hát tulajdonképpen igazából azt tudnám javasolni, hogy érdemes a fiával interjút csinálni, Dargai Marcellel, maga, maga egy zeneszerző.
1: Igen.
0: Tehát ami nem véletlen nyilván, hogy az apai indítatás az, hogy is mondjam, tovább viszi, csak nem a képzőművészet, hanem a zene formájában. Kortárs zenében nyilván lehet kapcsolni a legkülönbözőbb, ahogy ezt Nikola Söpfer is megtette, hogy a legkülönbözőbb kortársakhoz kapcsolta a műveit, szívesen lehetett összekötni mondjuk Bartókkal, vagy Kurták Györggyel ezeket a munkákat. De nem feltétlenül szükséges, azt gondolom, hogy csak a kortárs modern zenére gondolni, mert hiszen az a fajta szerkesztettség, amivel ezek a művek készültek, tehát az a fajta mérnöki megközelítés, ez mondjuk Bachnak a hegedű partitájában, vagy a Voltemperitz klavírban is ugyanúgy megvan, hiszen ő maga is egy mérnöki precizitással ment végig a flintkörön. Általában a művészek számára ez egy nagyon fontos kérdés, hogy honnan jöttünk, itt vagyunk, hová tartunk, mi lesz velünk, egyedül vagyunk-e a világban, milyen a világőr, különösen a Dargai esetében őt kifejezetten foglalkoztatta a világőr, a csillagképeknek a rendszere, az egyáltalán az űrnek a mozgása és változása, és hát ezt ilyen értelemben meg is jelenítette a műveiben, sőt vannak olyan munkák, amik kifejezetten a csillagállásokhoz kapcsolódnak. A absztrakt formában dolgozta föl az egészen konkrét csillagállásokat, például a Kassák vagy születésének, vagy Nikola Söpfer születésének az akkori pontos csillagállását, és ezt jelentette meg egyik-másik munkájában, ilyet is lehet látni a kiállításon.
1: És még sok mindennel, nyitott szemmel, nyitott szívvel és nyitott elmével hívunk mindenkit a Teremtett Rend című kiállításra, tehát a Műcsarnokba. Ha meg szeretnék ismerni Dargai Lajos univerzumát, ott a helyük. Ha rácsodálkoznának a 20.-21. század kíváncsi felfedezéseire, akkor is ott a helyük. És ha a múzeumok éjszakáján szeretnének találkozni például vendégünkkel, Rockenbauer Zoltán művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával, akkor is ott a helyük. Összegzésképp tehát, a hely adott. Már csak önök hiányoznak a Műcsarnokból.
2: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Lacikám, 1-10-ig hogyan pontoznád a tavaszi hajós Get Funky parti kirándulásunkat?
2: Mondjuk 1-10-ig 20.
1: Emeljük a tételt, de most nem a tengerre viszlek a tensivel, hanem Toszkánába.
2: Toszkánát szeretjük, de azért mondd már el a részleteket.
1: Október 15-től 4 nap alatt bejárjuk Toszkána legszebb részeit, Firenze, Pisa, Cinque Terre, San Gimignano és Siena. Hát egyik sem maradhat ki.
2: Ez így elég ütősnek hangzik nappalra, de mit csinálunk esténként?
1: Hogy mit? Bulizunk! Get Funky és The Disco Party Toszkánában is, kérem!
2: Tehát október 15-től 4 nap tensivel a napsütötte Itáliában, Toszkán a legszebb részleteivel és esténként a legjobb fekete zenékkel. Szerintem ráérek.
1: Get Funky Party Toszkánában október közepétől 4 napon át Jazzkovás Lászlóval és Úr Imrével. Részletek a Get Funky Party Facebook oldalán vagy a tensiholiday.hu oldalon.
0: A pályán minden egy pillanat alatt megváltozhat. Egyetlen mozdulat, egyetlen passz is történelmet írhat. A Jazzin most mi adunk egy gólpasszt hallgatóinknak, hogy a ficakba íbelt helyes válasszal értékes nyereményeinkkel gazdagodhassanak. A játékkérdést a Facebook oldalunkon helyezzük el, a válaszokat pedig a játék@jazzy.hu címre várjuk. Hetente kisorsolunk egy Samsung Galaxy A17 5G mobiltelefont 10 hónapnyi ingyen beszélgetéssel és havonta 100 GB mobilnettel a Netfont Telekom felajánlásával. A fődé pedig egy 2 fő részére szóló belépő az AC Milán egyik mérkőzésére repülőjeggyel, szállással, az Éld Át utazási iroda felajánlásával. www.éldát.hu. Éld át a futball csodáját!
3: A Gólpassz együttműködő partnere a Netfon Telekom Kft. www.netfon.hu. A te új mobil szolgáltatód.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhelyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, a 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Stílus és szenvedély, ezt ígérem Önöknek ma éjszakára is. Rögtön jó példa lesz erre, hogy Gerő feldolgozásában meghallgathatjuk Michael Jackson sikerét The Way You Make Me Feel címmel. A kezdésben pedig egy örökké aktuális dal cím, tavasz, nyár, ősz, tél. 2015-ből szól a Pankasz előadásában Horváth Márton és Pálmai Panna szerzeménye. Tartsanak velünk, és érezzék jól magukat. Itt a Jazzin!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol szaxofonjátékot is hallgathatunk. Kató Zoltán hozza el At One Time című felvételét. A kezdésben pedig a Quimby sikere, de nem az eredeti formációtól, hanem most egy különleges feldolgozásban az alkotók, a Stinky Bugs és Frank. Indul a Don Quixote ébredése. Itt nálunk a Jazzin.